Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a Rádió egy DJ-e, Metz Kervéki a folyarásban, aki természetesen jövő héten is jön a World is My Radio Show-ban, szenzációs mixeket csinál, a korábbiak egyébként a radio1.hu megtalálhatóak. Most viszont a saját igazi mai sláger, Nagy Bogival, Miss Mooddal, Metz Kervéki, te át, ez az Eden, itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, mert halkan jegyzem meg, ez egy teljesen Rádió Egyes kedvenc, mert hogy Kuki készítette, a Vempaka szerintem működik. Na, ez viszont aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, legalábbis a dance zenék világában egyértelműen, Bibi Rexa, aki Fétlesszel közösen a New Religion-nel érkezik, itt a Rádió Egyen.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy, pörög a nyár, és természetesen nyári hangulatban a Rádió 1 is a fesztiválokon. Minden komoly magyarországi fesztiválon ott vagyunk, legközelebb jövő héten a Campuson, július 22-től 26-ig saját színpaddal. Ez pedig egy igazi nyári kedvenc, hogy addig is jön a hangulat Alex Kedzsivel, a Bumble-é, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, több újdonsággal is készülök, például Taylor Swift-től, Nagy Bogitól és Destől, sőt, Joe Ecory-tól is. A kezdésben pedig nagyon nagy kedvenc, a Hurts dalába Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Hey, ez rádió egyik csak igazi mai sláger, egy milyen lendület Lady Gagával. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jó leszek újra egy hazai kedvenc, aminek DJ Metzger Viki, a rádió egy DJ adott nemrég új lendületet, és óriási lett a dal. Ez, ha jó leszek újra, az igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség, és hát ugyanannyira világsztár továbbra is, mint korábban Taylor Swift. Az Opel által érkezik már is rengeteg hír, rengeteg info, ami vele kapcsolatban megjelenik az utóbbi időben, és nem is csak a Lagzival, hanem hogy mennyire nagy harmóniában vannak a férjével, de hát miért is ne lennének így két héttel a Lagzi után. Na hát sok boldogságot nekik továbbra is. Az igazi mai slágert pedig hozom Taylor Swift-től, ez az Opelite, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Maradunk az angoloknál, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki továbbra is nagyon pörgeti a saját bizniszeit, több vállalkozásban is benne van. Van, amiben csak csendes társként, van, ami teljesen visz, és van, amit ő talált ki, például ilyen az applikáció, ami különböző edzésterveket csinál. Ez meg az igazi mai sláger, ami ugyancsak teljesen saját a Galantisszal közösen, a Stay a Little Longer, amit már is indítok a rádió egyen. Oh,

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, szerintem benne lesz a heti best of-ban, amikor kapott egy ajándékot szülinapjára, egy babettát, nagyon menőni lát, óriási. Ahogy a kezdés is a következő óra elején, Red Hot and Blood Running! Perc és ezzel indítom a Rádió 1-en a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutató intézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak 3 sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

igazi mai sláger. Megy Cyril az előbb, aki ugye nemrég házasodott. Nagyon jó fotók készültek egyébként a Lagziról. Sok boldogságot nekik. Ő pedig Ray, mert hogy ebben a zenei órában is egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket az igazi mai slágerek között. Most a Where is My Husband, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermely.

Trophy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger meccs. Szerintem nagyon sokan várják a meccseket ezen a hétvégén. Van is mit, hiszen bronz meccs és döntő, VB döntő ezen a hétvégén. Fú, és egész jó meccsek egyébként. Nagyon izgalmas volt ez a hét is a mérkőzésekkel, és nagyon izgalmas lesz a következő kettő meccs is. És lesz ugye halftime show a döntőben. Picit hosszabb is lesz a szünet, mint szokott ezért, de hát ezt is bevezették mégiscsak Amerikában van. Jó, a Max jön! Az igazi ma is legyen a Szólt itt a Rádió 1-en.

0: Önnél a Rádió X-ról. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pri Nyújik, a Rádió egyik DJ-je, aki természetesen ott lesz a kampuszon, mint hogy az összes Rádió egy DJ. Saját színpaddal várunk mindenkit jövő héten. Egy újabb nagy fesztivál élmény a Rádió egyel közösen július 22 és 26 között. És ha már fesztivál élmény, akkor egy nagy fesztivál kedvenc, Szent Fed Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Beiktatták hivatalába Vas megye új rendőrfőkapitányát. Elhalasztják a falunapot Győrváron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, íz lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
2: Takács Tibor rendőr altábornagyot nevezte ki a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság vezetőjének Pósvai Gábor, Magyarország belügyminisztere, számol be a rendőrség. Takács Tibor pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte, ahol 23 éven át beosztottként és vezetőként is széles körű tapasztalatokat szerzett. 2008-ban a Vas megyei rendőrfőkapitányság élén megbízott főkapitányként látta el a feladatot, majd 2010-től két éven át a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságot vezette. 2012-től az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatója, országos rendőrfőkapitány helyettes, 2016-tól a terror elhárítási információs és bűnügyi elemzőközpont igazgatója volt. Elhalasztják a falunapot Győrváron. A várható viharok miatt július 25-én tartják meg a programot, írja a település közösségi oldalán. Az egésznapos rendezvényt főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A program főzőversennyel indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidám park, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vattacukrot is készíthetnek. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel jelekkel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: 6 óra után 14 perccel. Július 18-a van, a Frigyesek a névnaposok. Ó, milyen jó név, sok boldogságot neki. Ő meg Regál Lili, a rádió egy DJ-je, aki egy igazi mai slágert hoz. Ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Stereo Max és DJ Metzger Viki és a Letület Migó. Ők is természetesen ott lesznek a kampuszon, a Rádió Stage-en. Jövő héten velük is bulizhatunk. Ő pedig Justin Bieber a folytatásban. Az igazi mai sláger, amit választottam, a Sorry. Ez jön a rádió.

0: pár percen belül a hírek után, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutató intézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az egyik legsikeresebb dalszerző, aki most már énekes, de nem volt ez egy egyszerű út. Nagyon sokáig nem akarták a kiadók hagyni, hogy ő is énekelje. Mondták, hogy olyan jól megy a dalszerzés, maradjunk ennél, ő viszont akart énekelni, aztán szerencsére elkezdett. És most már úgy írja a dalokat, hogy ő is énekli sokszor, ezt viszont egy teljesen újra gondolt, nagyon nagy kedvenc, Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Kulturális híreink következnek. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egészen nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés és készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik is. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imásfilmjének központi jeleneteit Szattán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa, írja Vaol. A készülő imásfilm a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Július 24-e és 26-a között rendezik meg a Szent Kult Fesztivált Vasváron, ahol a Szent Kúti színpadon és a Szent Kúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvárnév Főiskola szervezi azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, és népszerűsítse a kulturális értékeket, valamint gazdagítsa Vasihegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges, számol be a Vaol. Elhalasztják a falunapot Győrváron. A várható viharok miatt július 25-én tartják meg a programot, írja a település közösségi oldalán. Az egész napos rendezvényt főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A program főzőversennyel indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidám park, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vattacukrot is készíthetnek. Több éves kihagyás után ismét Csákány Doroszló nyitja meg kapuit Gyurján János karácsonyi meseháza, írja Vaol. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. Köszönöm figyelmüket! Az elmúlt percekben a kulturális hír összefoglalót Ficsóri Erikától hallották.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást. Új vezető jöhet a Szavária Szimfonikus Zenekar élére. 27-36 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónak Simics Rita, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
3: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagymértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
2: A közgyűlés közös megegyezéssel július 26-ai hatállyal megszüntette Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatói munkaviszonyát, miután a szakembert a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium zeneművészetért felelős helyettes államtitkárává nevezte ki, tudósít a Vaol. Az intézmény működése a vezetőváltás idején is folyamatos marad. Az igazgatói feladatokat Lakner Bognár Nóra igazgató helyettes látja el az új vezető kinevezéséig. Az igazgatói pályázat kiírásáról várhatóan szeptemberben dönt a közgyűlés. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-áig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tálat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után, 6 perccel elég korán van, de legalább hétvége mellé pedig, na náhogy szólnak az igazi mai slágerek, most Mark Ronson és Miley Cyrus, amit választottam, vagyis hát akiket, talán így jobb. Igen, Nothing Beats Like Your Heart, ezt indítom már is a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, közti pedig Taylor Swift a folydalásban, aki egy igazi macskás karakter, van is egy csomó macskája, három közülük egész híres, Instán, Facebookon is, több a követők, mint néhány magyar influencernek, de tényleg nagyot mennek. Ez pedig az igazi mai sláger, személyesen Taylor Swift-től az aktuális kedvencük az Opel Light, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ebb összeírást tartanak Szombathelyen. A Delta együttes ad koncertet augusztus 19-én a Körmendi napokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áramütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: A közgyűlés közös megegyezéssel július 26-ai hatállyal megszüntette Popa Gergely a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatói munkaviszonyát, miután a szakembert a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium zeneművészetért felelős helyettes államtitkárává nevezte ki, tudósít a VAOL. Az intézmény működése a vezetőváltás idején is folyamatos maradt. Az igazgatói feladatokat Lakner Bognár Nóra igazgató helyettes látja el az új vezető kinevezéséig. Az igazgatói pályázat kiírásáról várhatóan szeptemberben dönt a közgyűlés. Az önkormányzat ismét ebb összeírást végez Szombathelyen. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a korábban a bejelentésnek eleget tettek, azok is kötelesek ezt újra megtenni az idei év végéig, tájékoztat a hivatal. Az adatlap online elérhető az ebbösszeírás.szombathely.hu oldalon. A Delta együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatott a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után kezdődik a város főterén. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten ugye ott leszünk a kampuszon, egész héten jegyeket lehetett erre nyerni, de jövő héten sem állunk meg, adásban sem. Jön az újabb játék, a Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, szóval megéri figyelni, már csak ezért írd minket, meg persze azért, mert nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és elmarad a Balaton átúszás, a rossz időjárási miatt, viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy most ezt nem rendezik meg. Ha minden igaz, akkor július 25-én lesz ez az új időpont, tehát jövő hét szombat, de hivatalosan az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek majd a szervezők. Tiesto jön, az igazi mai sláger a The Business Summit, már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órát, pedig Ed Sheeran indítja, aki zenélt az angol válogatottnak is a VB alatt. Egyszer meglepte őket, és hát az angolok már játszanak majd Franciaország ellen, ugye, a bronz meccsen. Ed Sheeran pedig a következő óra elején jön. Ez a Camerator Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
5: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
6: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk!
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Beiktatták hivatalába Vas megye új rendőrfőkapitányát. Elhalasztják a falunapot Győrváron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabol dinnye csak lepóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
2: Takács Tibor rendőr altábornagyot nevezte ki a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének Pósvai Gábor, Magyarország belügyminisztere, számol be a rendőrség. Takács Tibor pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte, ahol 23 éven át beosztottként és vezetőként is széles körű tapasztalatokat szerzett. 2008-ban a Vas megyei rendőrfőkapitányság élén megbízott főkapitányként látta el a feladatot, majd 2010-től két éven át a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságot vezette. 2012-től az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatója, országos rendőrfőkapitány helyettes, 2016-tól a terror elhárítási információs és bűnügyi elemzőközpont igazgatója volt. Elhalasztják a falunapot Győrváron. A várható viharok miatt július 25-én tartják meg a programot, írja a település közösségi oldalán. Az egész napos rendezvényt főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A program főzőversennyel indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidám park, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vattacukrot is készíthetnek. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra után. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, telefon Viber, SMS 0620-311-111. Fontos ez, mert jövő héten is lesz játék. A Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, de a hétvégén is bátran lehet nekünk üzenni. Én pedig hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és picit azért VB lázban szerintem az egész világ az utolsó két meccs ezen a hétvégén. Ma ugye egy nagyon komoly, nagyon izgalmas francia-angol, amire számíthatunk. Az angolokról pedig az is kiderült, hogy van két étel, ami tiltólistás számukra. A szakácsuk ezt teljesen kerüli, nem is étel, hanem alapanyag. A búza és a cukor. Úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ezek ne legyenek benne. Na, szóval ma este Franciaország, Anglia 23 órától, a holnapi döntő az picit barátságosabb, 21 órától kezdődik majd Spanyolország és Argentina között. Ez pedig az igazi mai sláger közben. Sam Ferret választottam az egyik legújabbal is, Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást. Új vezető jöhet a Szavária Szimfonikus Zenekar élére. 27-36 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónak Simics Rita, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
1: A közgyűlés közös megegyezéssel július 26-ai hatállyal megszüntette Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatói munkaviszonyát, miután a szakembert a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium zeneművészetért felelős helyettes államtitkárává nevezte ki, tudósít a VAOL. Az intézmény működése a vezetőváltás idején is folyamatos maradt. Az igazgatói feladatokat Lakner Bognár Nóra igazgató helyettes látja el az új vezető kinevezéséig. Az igazgatói pályázat kiírásáról várhatóan szeptemberben dönt a közgyűlés. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-áig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tálat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és 100 századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vas vármegye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz, hatalmasat bulizunk, ez egyébként már Debrecenben tulajdonképpen hagyomány. Jövő héten tehát július 22 és 26-a között Rádió Stage a Campuson, ő pedig Kygo, az igazi mai slágerrel és a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok.
1: Oh,

Ez a rádió egy csak igazi mai slágerben, de jó ez a dal. És ilyen jó dalok pörögnek egész nap, nem sokára, 10 órától jön a Rádió 1 Top 50, az elmúlt 1 hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencivel, előtte viszont igen, 8-tól 10-ig Balázsék Weekend, a hét legjobb pillanataival, most pedig közben Calvin Harris és John Newman és a Blame, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu. Ne maradj le a fantasztikus ajánlatainkról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, ráadásul 8 év gyári garanciával. Vagy válaszd a kedvező finanszírozást akár fix 2,99% THM mellett. Látogass el Opel márka kereskedésünkbe, és egy kötelezettségmentes tesztvezetésen tapasztald meg, milyen érzés egy új Opel volánja mögött. Opel. Most itt a remek alkalom, hogy új autóba üljön. A 8 év garancia és a finanszírozási részleteiről érdeklődj az Opel Szombathelynél. www.opelszombathely.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.

0: percben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: tapsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ebb összeírást tartanak Szombathelyen. A Delta együttes ad koncertet augusztus 19-én a Körmendi napokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
3: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
2: A közgyűlés közös megegyezéssel július 26-ai hatállyal megszüntette Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatói munkaviszonyát, miután a szakembert a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, zeneművészetért felelős helyettes államtitkárává nevezte ki, tudósít a VAOL. Az intézmény működése a vezetőváltás idején is folyamatos marad. Az igazgatói feladatokat Lakner Bognár Nóra igazgató helyettes látja el az új vezető kinevezéséig. Az igazgatói pályázat kiírásáról várhatóan szeptemberben dönt a közgyűlés. Az önkormányzat ismét ebb összeírást végez Szombathelyen. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a korábban a bejelentésnek eleget tettek, azok is kötelesek ezt újra megtenni az idei év végéig, tájékoztat a hivatal. Az adatlap online elérhető az ebbösszeírás.szombathely.hu oldalon. A Delta együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatott a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzi játék után kezdődik a város főterén. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: A ellenőrzés, ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet,
2: isztok
1: egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld
3: meg. Tönnöd kell, úgyis igen. Ja.
1: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
3: egymás után. Tehát,
1: hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a bot tulajdonos, hátra dől, hogy mindent lelezott. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa, és akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
2: A kifárasztásra mennek.
3: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet. Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem baj, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni. Elmondom
1: baj,
3: neked.
1: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
3: jó a kaja, az hozzád járnak
1: ennek. Ez lehet.
3: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jót tettünk.
1: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a hatodik kerületet, vagy ötödiket, tizenegyediket, tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
2: És már ismeritek az egész tábort.
3: Visszajárnak. Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
2: Felmutatja
1: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
3: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolvány? Tehát ti utána jártok annak egyébként?
1: Ne, mit jársz utána?
2: Hát ez egy...
1: Előveszel.
3: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát hányan járhatnak oda?
2: De attól még kifizeti.
3: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg, ki kell fizetnie.
2: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
3: És hozzá. Piáztak.
2: Piáztak, ettek, ittek, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha elviszed, és más, hogyha ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
3: Ja, ez
2: és
3: mekkora akkor egy rohadékság, és akkor az elviteresen más áfa van, mert azt nem ott tette meg, nem ülte le, elvitte, csak dobozba kérte.
2: Igen, voltak ilyen igazi kegyáskodások.
3: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy
1: jó, már most mondom.
3: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák, most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán. Értem én.
1: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
2: Ott nagyot kaszáltok.
1: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy fél egyre jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
3: hiszet. Igen, ne foglaljanak már
1: buszasztal. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
3: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
2: Egészségetekre sem.
3: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor előrizetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
2: Egy kicsit mi is.
3: Ingyen élés, ne továbbja.
2: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
3: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként.
1: Igen,
3: tehát ezt mi finanszírozzuk.
1: Visszatérítés akkor. Érted?
2: Hát igen.
3: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
2: A te pénzedet a Ferinél költ.
3: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Ferinél, de már leellenőrizzük, ne, és ad számlát. Nem baj, jó a kaja.
2: De végigettük már az étlapot.
3: De jó, a ortopádi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
1: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy hapsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor hogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
2: Az igazolványom.
1: A napocsi.
3: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
2: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egyenruhában sétálnak.
3: Mennyire profi.
1: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te nagy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
2: Gyanús volt, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
3: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzájárnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
2: Nincs
3: tehát, hogy a legjobb.
2: Nincs az a pénz, amiért elmennék navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
1: Végzi a munkáját.
2: Végzi a munkáját, na, értem.
3: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us-t le is adhatnánk tényleg.
1: Emlékszel?
3: A csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment. Esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha hatodszorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simá hozzágyárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
1: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten kétszer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod el a papírt, vagy nem adod a papírt.
2: Fotozzák a taxisból is
1: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
3: Aha. Igen.
1: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
3: Igen. Nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondták, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
1: hát,
3: a zenekar...
1: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
3: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
1: Hát jó az.
2: Nem
1: is,
2: rossz az, hallok.
3: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri.
1: Gyertek.
3: Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaján.
1: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül. Egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
3: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzött étteremek listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
2: Ne őríts!
1: Lenyomta az egyórás edzést?
3: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy ja. Nyilván mennyi, 5000 odaadó, az kész, tehát ki ad erről számlát.
2: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
3: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 12:30-kor mekkora rázza ezt a Ferinél kajára.
2: Utána
3: elmegy még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
2: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
3: Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én? Jó, hajolj,
1: te kezdte.
3: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni, nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á.
2: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondtam, hogy
3: nem buktattál elégét, most irány a zoológia. Csinálj egy navos menüt! Jó ötlet! Tisztelt navosok! Mákos guba!
2: Napi ajánlatunk,
3: csak egy csizárok navosok, gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, navos igazolvány.
2: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne terjedjenek el. Nagyon jó.
3: Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, szeretlek, csak azért...
2: Szeretlek, nap.
3: Szeretlek, I love you, nap, csak azért felrakta.
1: A csaj az mesélte, navos oldala. A mesztelen jogát is.
3: A mesztelen jogára is elmentek. Volt. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
2: De születni kell. Tehát, hogy van,
3: ehhez kicsit rohadéknak kell lenni.
2: Ehhez kell egy lelkület.
3: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére szájú volt.
2: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
3: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
1: Navi?
2: Na jó.
3: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
1: Ú, de jó vagy.
3: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
1: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
3: gulyás. Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
1: Igen,
3: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük. Igen. Nektek, igen, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
4: A vége ne bukta legyen.
3: Ja, és a vége tényleg, a vége. Igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
2: Navraforgó olajban
3: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy így.
2: Navancslé.
3: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
1: Igen, persze,
3: fizetnek. Fizet. Igen, fizet. Igen.
1: Ja.
2: Nyugtával dicsért a navot.
3: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a navi palacsintázóját, az nagyon jó. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
1: Nekik van nyugtájuk?
2: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
1: De hogy, az hogy jelented be?
2: Úgy, hogy van egy ilyen...
1: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
2: De nem, de valamilyen...
1: Szolgáltatás
2: címszó alatt lehet elvileg.
3: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
1: Kifújtuk az orrát.
3: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál kifelé, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
2: És eztek egy kis rablóhúst.
3: Jó, hamis gulyás, rablóhús.
1: Legváros bukta.
2: Egy jó navokádó saláta.
3: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
1: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
2: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
3: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
1: Igen, ha jöttök, bátran.
3: És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
1: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
3: Menüznek. Mi csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
1: Azaz.
3: Megérted. Kacsát rozért.
2: A legdrágább pesgőből rendeljetek
3: meg. Persze, akkor már csapjanak oda.
0: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. Beiktatták hivatalába Vas megye új rendőrfőkapitányát. Elhalasztják a falunapot Győrváron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, íz lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
1: Takács Tibor rendőr altábornagyot nevezte ki a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének Pósvai Gábor, Magyarország belügyminisztere, számol be a rendőrség. Takács Tibor pályafutását 1988-ban Vas megyében kezdte, ahol 23 éven át beosztottként és vezetőként is széles körű tapasztalatokat szerzett. 2008-ban a Vas megyei rendőrfőkapitányság élén megbízott főkapitányként látta el a feladatot, majd 2010-től két éven át a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságot vezette. 2012-től az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatója, országos rendőrfőkapitány helyettes, 2016-tól a terror elhárítási információs és bűnügyi elemzőközpont igazgatója volt. Elhalasztják a falunapot Győrváron. A várható viharok miatt július 25-én tartják meg a programot, írja a település közösségi oldalán. Az egésznapos rendezvényt főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A program főzőversennyel indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidám park, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vattacukrot is készíthetnek. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás.

0: felvesznek 100 darab juhot.
1: Hát ez
0: kihajtják
1: nagyon
0: őket a de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
1: Előremutató, bio.
0: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvár. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereket.
2: Zseni.
1: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de azt igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
1: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
1: a birkáknak,
0: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
1: És ilyenkor ez olyan HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
1: Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amikor nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
1: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
1: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj,
1: egyébként van egy
0: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
2: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
1: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
2: legelnek. Basszus, ez van.
1: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelemparkban birka nyárja.
2: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
0: Se ilyen a napelemparkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél egy robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet.
2: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
1: És arról van nagyon szó, hogy épp? Mennyi?
2: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb. És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott járunk.
2: És akkor minden nap végzed a tehén.
1: Dobjuk el a Geiger, mire számlálod. Hosszú teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
1: Multitem még nem, csak egy tőnye volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van

0: igazán spórolós, hát hogy is mondjam csak, szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam csak, a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
1: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, három hét múlva azt mondta, hogy napi egy.
0: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, mert az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, fél évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
2: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
0: Igen, figyelj, de hogy milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
1: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
1: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
2: A palackot, igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
1: Úgy, igen? Ott rendben.
0: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
1: Befele pitty, kifele pitty, pisiné pitty.
0: Ablak sincs, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőbe pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
2: Hát ez
0: nem igen, mész ki. Inkább, munkaidő a WC szülebe megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásvány víz, de olyan helyen van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
1: ne,
0: maga víz. Azt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató, egy szem szalon cukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
1: A krampuszos ilyen, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
1: Hold meg.
2: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupláron voltak az italok.
1: Mint, hogy megvennéd a boltba, mi?
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs sütés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
1: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Ugye azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
1: Vállalati kultúra.
0: Vállalati kultúra, szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
2: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttök, azért azon van egy gomb.
1: Igen. Ugye?
0: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívták egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
2: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
2: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősöm a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
1: Ott van egy hivatottság.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
2: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
1: van szűrt vízünk, van tisztított vízünk.
0: Ákos főzze a kávét, vagy Szilárd csinálja a kávét.
2: Laktózmentes vagy sima tej.
0: De tényleg.
2: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
1: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: klubérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól!
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást. Új vezető jöhet a Szavária Szimfonikus Zenekar élére. 27-36 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónak Simics Rita, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefélyét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
1: A közgyűlés közös megegyezéssel július 26-ai hatállyal megszüntette Popa Gergely, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatói munkaviszonyát, miután a szakembert a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium zeneművészetért felelős helyettes államtitkárává nevezte ki, tudósít a VAOL. Az intézmény működése a vezetőváltás idején is folyamatos maradt. Az igazgatói feladatokat Lakner Bognár Nóra igazgató helyettes látja el az új vezető kinevezéséig. Az igazgatói pályázat kiírásáról várhatóan szeptemberben dönt a közgyűlés. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-áig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tálat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Béla a Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni?
3: Elmenbi
1: nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz? Egyenesen a Balatonból. Akár több vödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérésre házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Én ezt kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vederre?
1: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi ennék elmenni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
3: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
2: Laci, már nem ráírt másodból.
1: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Áll a Istennek, nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Egyébként tápiókária hirdetés. Nem
3: nincs
1: tudom.
3: Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccemben, most már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmadját.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor én tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4-6.
2: Este 4-6, akkor vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 ezer forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó. Nyíregyházán?
2: Nem tudom, hogy hol lehet
3: vagy
2: a
3: Sárkány
2: utca.
3: Vagy ezt nem mondta, csak Sárkány utca.
2: Azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan.
1: De várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát felhív egy csávó este 4-6-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 ezer forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jó, hogy a város se mondta meg. Nyertél 150 ezer forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor jaj, nincs téredő.
2: És akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
3: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az orszinális is. Azt nálatok orszinális is van. Igen, ugye?
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
3: itt
1: ide?
3: Itt az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már lécés a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott hangon. Szia, feleségem, ön nyertek nap 100 ezer fontot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni?
2: Hozd már
1: a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát, hogy földerítjük azt, hogy itt, hogy igen, itt vagyok, csak vagy válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
2: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el, lesz igazba.
3: Elkicsérünk.
1: De ülünk az autóba, és figyelünk távolról.
3: Lesütét itt ablakunk
1: mergába. Tehát mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy
2: csak
1: mi van.
2: Csak kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
1: Igen. Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem el.
2: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
2: igen,
1: őket, és...
2: 150 ezeret? Te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere el fogad.
1: Megkiselték Ráskó Esztert. 8. kerületi.
2: Nuncsakún szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és azzal verték, hogy ott.
2: Na, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
1: Nem.
2: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy És ugye ezt adok, pukkárásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát gáspréval, mert nem, mert ez a nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
4: Napot kívánok, kedves ullam, Pap Tamás vagyok a Magyar Pernóziákétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdekelni.
1: Egy olyan ügyel való kapcsolatosan. Ő volt
2: ő az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték zért egy nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Pap Tamás néven.
2: Ugye többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
2: Hányan nyertétek még meg a 150
4: Szép jó napot kívánok, kedves uram. Pap Tamás vagyok a Magyar Pernóziákétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
3: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
2: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg te Pap Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Pap Tamás.
2: Nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg az, mert a sajátja.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
2: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most nyitok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is, akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Pap Tamás, ez van.
2: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
3: Olyan dolgok foglalkoztattak.
2: Akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkodó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
3: Na és mit tanultál tőlük?
2: És a gyerekek így, kedvesek voltak, mindig kedvesek. Mert humorizálás, meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már, hanem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
2: Hát tehát, szerintem hogy... nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
1: igen, tehát ma már tök más világ van, az majd abszolút
3: megfogsz. Nem. Majd megfogsz.
2: Igen, de hogy nálunk a tinédzsereknek az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó dolgok?
1: Régi jó dolgokból vármilyen
2: sárkány, kár, hogy nem marad semmi.
1: Igen. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni. Gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
3: Basszus, egy karácsonyfa.
1: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
2: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
1: Nem volt, hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
2: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
1: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa. Hát
2: de felül nem is. De felül
1: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszedni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
2: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
1: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006
3: júliusában?
1: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
2: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
1: Igen. Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, hogy szeretett lángja halványabban.
3: Nálunk már pedig szeretetlen szanyus.
1: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csábóval vagy a csajjal. Figyelj, hogy mibe vagy, milyen az életed, hogy telnek a napjaid, mit vársz a következő karácsonytól, meg akarom ismerni az embert.
2: Érdekel. Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
1: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
2: Többen írják, hogy amúgy akinek tehát mostani fenyőfárak, mert ez a teljesen racionális döntés.
1: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép a terasz, ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
3: Nem tudom, hogy az van-e benne.
1: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen, hogy
3: szarok, azt, a világra.
1: Hogy szarok a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
2: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfa, milyen lett a köztisztaság?
1: Igen, na ezért, tehát, igen, hogy
2: mikor porszívózott utoljára?
1: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
2: Hogy menedzseled el a húsvétot?
1: Egyébként, igen.
2: Tehát, hogy akkor, ha a karácsony így felkészült, de a húsvét, akkor mi
3: tényleg, volt? Tényleg a nyuszi? No. Hello.
2: Szóval az ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
1: Ma igen.
2: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
1: hogy ki kell tartani igen. Egy évig?
2: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
1: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
2: Meg a felső izzósor azért elbizonyítanak.
1: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
2: Ezek modern gömbök, tehát azt szerintem fiatalok választották.
1: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
2: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
1: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen. Igen. Hol vette a fenyőt?
3: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
1: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak megfáradnak.
2: Ebben a melegben.
1: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
2: hát
1: rajta.
2: Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
1: Igen.
2: Ez nagyon durva.
1: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefele konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
2: Te fogadjuk, hogy ütettel a fát, csak ráhúztál egy zsákot, és kiütted a garázsba.
1: Jaj, hát nálunk hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy 3 hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézi, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában?
2: Nem megy fel a
1: kukás. Nem, le kell vinned a kukát.
2: Hát ilyen lehet az.
1: Szerinted
2: ember egy...
1: mire tartok 3 szomáliait?
2: Ezt akartam mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
1: A
2: szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem mennek.
1: Igen. Voltál, tudod, hogy 3 szomáliai lakók ott. Szerinted mi dolguk van?
2: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilás vörös, az meg lett végül?
1: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldetni telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért be akartam neked
2: jó,
1: mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
3: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
1: Ne csináld!
3: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
1: Ne csináljátok! Itt van, hát miért most... állnak fák júniusban?
2: Az írja, hogy a csontváznak nem a Halloween díszítésben van.
1: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált a nyakarosszékben. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljátok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
3: Nem kell vele szórakozni. De... Viszont bármikor ünnepelhet.
2: Mi
3: úgy mész haza, ma karácsony van.
1: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni
2: nem,
1: egész évben?
2: Nem, az mindig csak ilyen furcsa.
1: Ó, igen, egy
2: Azt akartam kérdezni, Bárs, hogy neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyadba, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
1: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcskészlet.
2: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
3: Hát nem, mindenkinek ki.
1: Szerszámos láda, imbuszkulcskészlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcskészlettel. Hányszor forgattam.
2: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami, mit tudom, nem, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
1: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
3: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervet.
2: Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba. És van már három pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
1: És évek óta ott van.
2: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
3: hiányozna,
2: van.
3: Hiányozna, ha nem lenne.
2: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
1: De az van, hogy amikor majd öregszel, többet, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
2: De milyen irányba?
1: Hát elkezdesz többedni.
2: De közben miért úgy cseszted a mellemet fogdosnád?
1: Hát nem csak a melletet fogom, csak megmutattam, hogy többet.
2: Mert az is többet. Belemarkoltál levegőbe, hogy többet.
3: Az is
2: többet.
1: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
2: Akkor ez egy beruházás?
1: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
2: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd egyszer már nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ebb összeírást tartanak Szombathelyen. A Delta együttes ad koncertet augusztus 19-én a Körmendi napokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: A közgyűlés közös megegyezéssel július 26-ai hatállyal megszüntette Pupa Gergely a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatói munkaviszonyát, miután a szakembert a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium zeneművészetért felelős helyettes államtitkárává nevezte ki, tudósít a VAOL. Az intézmény működése a vezetőváltás idején is folyamatos marad. Az igazgatói feladatokat Lakner Bognár Nóra igazgató helyettes látja el az új vezető kinevezéséig. Az igazgatói pályázat kiírásáról várhatóan szeptemberben dönt a közgyűlés. Az önkormányzat ismét ebösszeírást végez Szombathelyen. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a korábban a bejelentésnek eleget tettek, azok is kötelesek ezt újra megtenni az idei év végéig, tájékoztat a hivatal. Az adatlap online elérhető az ebösszeírás.szombathely.hu oldalon. A Delta együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatott a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után kezdődik a város főterén. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése.

0: Samnir, emlékezünk, a Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színész, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfő jelentette be halálát a családja, Sidney hunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
1: Jött a kis ecsetével.
0: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
1: Az a nadrág úgy tetszett nekem, mint az a csaj hordott.
0: Igen, az egy, az, igen, egy kis...
1: Visszajött a divatba azóta.
0: Tért, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, hogy... kicsit hosszabb, nagy zsebű.
1: Amerikának van ez a nadrágja, a, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
2: amerikai.
1: Ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, az ilyen bézs színű.
0: Uh-huh.
1: Nem? Nincs meg? De mind...
0: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyára emlékszem, az egy short volt, ilyen zsebes. A csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem. Igen. Szóval, hogy ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszaurusokat láttál, és csak a CGI segítségével ezek a dinok megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, hogy wow, ez menő. Ezek jól néznek ki. Ezek már nem ilyen mű dinoszaurusok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopter, mert Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
1: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőttek, időseknek is mindent meg tudtak fogni.
0: Igen.
2: Nem hiszem, hogy 93-os. Ezt nem...
0: Én még az általános iskolás társaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
2: 3 másodperc.
0: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
2: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
1: kérdés. Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
2: Kiabálnál egyet.
1: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék. A saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
0: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a Velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy film, hogy mindegyik dinó mindegyik, hát de hogy ezek nem találkoztak.
1: Igen, de ez nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
0: Igen, mindenkit fölélesztettek.
1: Akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba, szerintem.
0: Igen, csak hogy ugye ezek, hogy nem egyszer nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
1: Igen.
0: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, csávó!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát, Patrik, hallom hangodon.
2: Te... Benne van a Jenny.
0: Benned ott van.
3: Nagyon sokat gyakoroltam.
0: Igen?
2: Jó, várjatok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda,
0: nem.
2: És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
0: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a négy dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
1: Jó.
3: Szuper.
0: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
1: Ez az a madár.
0: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
1: Nem, az nem madár.
2: Nem, az nem madár.
0: Az egy kis rohanós lény volt.
2: Igen, ez a nagy madár, igaza van Eszternek, a nagy hosszú csőrű.
1: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus.
0: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
1: De nem, én arra madára gondolok, tudod, az a repülősárkányik.
0: Uh-huh. Mutasd még egyszer.
1: Tudnál hozzá csapkodni a szárnyaidra?
0: A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Okay. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
3: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk. És igen, egyébként a madár az jó tűz.
1: Pterosaurus? Péterosaurus.
0: Pterosaurus, jó. Oké, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes Super. Vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao.
1: Halljuk, ahogy elszállsz.
0: Ja, igen, el tudsz szállni? Repülj már.
1: A távolba.
3: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülök.

0: Hát csinálj meg úgy, hogy távolodon ott tűnjön a hangod.
1: Igen, igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot. Őrületes jön.
2: Szeretem, megcsináld. A végén egy kicsit egy galambát elindult. Igen, igen.
3: Jó reggelt.
1: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
3: Igen, igen, igen.
1: Sziasztok. Robikám, hol vagy, merre mész, mit csinálsz?
3: Jó minden, hát itt Budafok környéken mászkálunk, dolgozgatunk.
1: Budafok környékén mászkátok, dolgozgatok. Aha, mit csináltok?
3: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
1: Jó, hogy készülj, gyakorolsz, gyakorolsz.
3: Igen.
1: Jó, na figyelj, mit hozol?
3: Hát, mutatom a legjobbamat.
1: Jó, azonnal húz elő, azonnal húz elő a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne három sógúkus pizza után. Három négy sajtos pizza után.
0: Papa Más, te vagy ez?
4: Ez egy apatosaurus.
1: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás gyirosz.
0: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba, hát ha jó,
1: távolodjál.
0: De minden nem működik a távolodás.
1: Távolodás a legjobb, persze. Hagyj még egy távolodós?
3: Távolodós.
1: Kezdve.
0: Elvitte egy vihar.
1: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is. Megjegyeztük, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni egy pirulát. Csáu.
0: Csodálatos.
1: Nagyon
0: szép. Azt mondjuk, ez Bölény volt, ez egy másik korszak.
1: Kispesti párzási ének. Jó, egy utolsót még?
0: Nem tudunk dönteni annyira rosszak.
1: Tehát nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggel.
5: Hello, szia, jó reggel. De jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként. Na. Tehát, hogy kezdek berekedni.
1: Én érzem.
5: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
1: Nem, mondd el.
5: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait. Itt volt a nyelvem, megint a velociraptor. A velociraptor, amikor hívja a társait.
1: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
5: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni. Szóval.
1: Oké.
4: És tényleg?
0: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
4: Tényleg így?
1: Jó.
4: Ez egy ötös nálam.
1: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
5: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az óta, és olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
1: igen, a régieket is sokkal jobban. Hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
5: Ebben egy
1: komplet gyerekkor, és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
0: De akkor mi kell döntéseket hozni? A mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy amilyen megtörtént.
1: Igen.
5: Hát egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
0: Hát, és mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
1: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
5: Igen, de van 3 testvéred, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eszed, hogy csak ráfogod, nem?
1: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőben, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
0: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
1: Miért üldöz egy fóka?
5: Hát,
1: én ezt adom gyereket nálam.
0: Ez komolyan mondjátok.
1: Igen, nekem
0: csak a VHS között, amiatt mondom.
5: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Ugye nektek egy elefánt.
1: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
4: Nem biztos, hogy közhelyes.
1: Oké, figyelünk.
0: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
1: És nem ezzel jöttél elő.
0: Nem ezzel jöttél.
4: Nem ezzel jöttél.
5: A Jurakori nagy emlősöket értél, de mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
1: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkertben?
6: Hogy csinálod?
1: Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
5: Tehát azt csinálod, hogy betűsz ilyen nagyon-nagyon sok eredét a tüdőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
1: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpriselni a levegőt. Az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
0: Tökéletes. De én remélem, fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
1: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
5: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
1: Jó, zseni vagy.
5: Párokat ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
0: Akkor te már hallottad ezt a hangot? Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
5: Már mire gondolsz egészen
0: pontosan? Hát, hogy valaki folytott hangon próbálja átpriselni a levegőt az ajkait.
5: Igen. Ezt azért elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szoktam, hogy hallod, Bence, utánozd már az elefántot. Mert ezek szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön az, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
1: Ja, hogy amikor eleget iszok, akkor elő kell jönnöd az
5: elefántot. Igen.
1: Lenne egy ilyen haverom, aki jó hozza az elefántot, állandóan ezzel nyomatnám, és egy fiú. Na jó, ott a csaj, gyere, ott a csaj, na most volt az elefántot.
5: Ha kapok egy kampusz fesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
1: Jó.
5: Jó, hozom az elefántot.
1: Leállíthatatlan.
6: Szerintem a kampuszon egy nagy színpad.
1: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezetsz.
5: Nyugodj!
1: Halló! Cső. Figyelj, nagyon adom. Na, egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Halló!
7: Sziasztok, Ricsi vagyok.
1: Ricsi, nagyon nagy...
7: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátom az előző.
1: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
7: Feladták a leszkét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, ha esetleg egy kis zenei aláfestést beadtok, akkor még hatásosabb.
1: Ne viccelj, hát... Hallanod
6: kell.
1: Megnéz reklám, bocs.
7: Jönnek a...
1: Nem fizettünk elő. Várj, mi nem jön semmi, mert még átugorni a reklámot, mi nem fizettünk elő 2000 forintot, ha mondta egy reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp! Ott vagy. Igen?
7: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhajtó. Majd megjelenik a velociraptor.
0: Rálépett egy dióra, várjál!
1: Ez viszont most már innen tökett, viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akarj! Gyere, utazd. Még.
6: Na.
0: Gyere, Buksu, gyere.
1: Hozzad. Csinál. Nagyon.
7: És kész.
1: De várj, még az elejét,
6: Várj, ott lapulunk Eszterrel az Inox izé alatt, pult alatt.
0: Hozzad.
7: Igen.
6: Meghaltál?
0: A gége mikrofon kikapcsolt.
7: Egyébként
1: jó.
7: A Predátornak van ilyen hangja, jó. És a színészt, aki...
1: Ez is jó. Tök jó.
7: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
1: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predátort játszol?
7: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Adigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jeleneten, volt időm
1: kisztúdióban
7: meghallgatni a horror.
0: Jó, akkor egy lézerkardot.
1: Igen.
0: Kisztúdió, tekség.
1: De szép.
8: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
3: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Három kihagyhatatlan ajánlat. Egy ikonikus SUV, Kia Sportage. Most te döntesz, melyik ajánlat illik hozzád. Választhatsz akár 0% THM finanszírozást, ajándék automata váltót, vagy a limitált Essence modellt már 8.949.000 forinttól. Válaszd a Kia Sportage modellt, és élvezd a kompromisszumok nélküli vezetést. Kia Sportage. Három ajánlat, egy kiváló döntés. www.kiaszombathely.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
6: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet.

0: héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: Az 50.

Sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jacks, amitől a Riptide. 49. David Guettával, Alessóval a Never Going Home Tonight. Blondish, Never Walk Alone a 48.

0: Disco és Rehab közös dala a Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetime, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a rádió egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again, 37. volt a Disturbed Sound of Silence a Serial Remixben.

How's This Beat of Your Heart jött ez után a 35. helyen, 34. Lado-tól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Ordinary. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, a 32. És most szólt Rehab-től, Inától, a Rock My Body a 31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egyszemélyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül.

énekliés veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával itt a

0: eyes with you.
1: Az igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 28.

Rádió 1-en, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Kamrad, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége, a Hug Yourself annyira meghökkentette a kiadóját, hogy felmerült a szakikban, vajon rádióbarát lesz-e a dal. Végül is pont emiatt a kis pimasság miatt lett a rajongók és a rádióhallgatók kedvence. Hug Yourself, Kamrad következik a 27. helyen.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálás. Dennis Mims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világ

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki Exével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó bizniszt csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárolt meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J-Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem, hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzletem. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével. Save Me Tonight, ami a 23.

0: Rádió 1-en, a Top 50-ben Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abracadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Ray, Where is my husband? A This Music Make Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband? Hey!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A tizedik.

Rádió Egyen a Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. Jokori, Galantis, Stay a Little Longer, 12. Camrad,

ezt követte Ray Daltontól a Blood Running a 10. helyen. 9. lett Taylor Swift és az Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkor a titkolózás ment. Néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját

0: Rádió 1, ez a Top 50. Minden hétköznap, minden hétvégén azon vagyunk, hogy a hallgatókat képzeletben a nyaralásukra repítsük, ha még nincsenek ott. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Hard Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2026-29. hetén mutatom, mi a 10 legnagyobb kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Nyolcadik lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy,

BB Rexha, Faithless, New Religion, 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, az 5. Múlt héten 2. volt, most lekerült a dobogóról Ed Sheeran és az Azizam.

Heart Like Mine már a harmadik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, második.

ezt szereti a legjobban jelen pillanatban az ország, ráadásul Taylor Swift 2 zenéjével is a top 10-ben van, ugye? Aki ezt a listát átböngészné, használja a weboldalunkat a rádió1.hu-t, friss lista pedig legközelebb pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Ő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: arcok mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.sto Insider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
6: Válaszd a gazdagon felszerelt Nissan Qashqai Accentát már 8.990.000 forinttól, vagy használd ki a kedvező, akár 1% THM finanszírozási ajánlatot, 12,3 szolos digitális kijelzők, vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto, kétzónás automata klíma, tolatókamera és intelligens biztonsági rendszerek. Minden adott a magabiztos vezetéshez. Nissan Qashqai. Most az Autovalis iniciálnál. Szombathely, Vásártér út 3. Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Szép napot Szombathely, és hát jó hétvégét mindenkinek, mert bizony itt a hétvége, úgyhogy ma nyugodtan lehet egy kicsit lassabban venni a dolgokat, vagy éppen ellenkezőleg feltekerni a hangerőt és hagyni, hogy a zene vigye tovább a napot. Én Farkas Beni vagyok, és már itt is a Daily Mix. Sok-sok igazi mai sláger, jó kedvel, remélhetőleg néhány kedvenccel is készülök. Akár úton van, akár otthon pihen, örülök, hogy együtt töltjük a szombat délutánt is, és már hozok is egy újabb igazi mai slágert, Miley Cyrus-tól, itt a Flowers.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és jövő héten pedig érkezik az Urbán Party, a Belvárosi Utcaművészeti Fesztivál Szombathelyen. A program az utcazenét, a kortárs és utcaművészeteket és a gasztronómiát hozza közel egymáshoz, kötetlen fesztiválos formában. Az idei esemény is ezt a sokszínű városi open air hangulatot viszi tovább, az autós forgalom elől lezárt terület különböző pontjai jelennek meg, zenei produkciók, DJ-szettek, kisebb performanszok, miközben kézműves és gasztronómiai kitelepülők adják a háttér élményt. Ezúttal is jól fogjuk érezni magunkat, tehát jövő héten július 20-án Urbán Party, itt a 97.7 Rádió, hogy én pedig állok és Eva Max közöse szóljon a Carcase.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai napon zajlik a Sparta rész Szombathelyen. Rengeteg lezárással lehet találkozni, mondom is a részleteket. Még 23 óráig zárva lesz a Kőszegi utca, a Szavária mozitól a Széchenyi utca, a Szili utcáig, a Szili János utca, a Holán Ernő utcáig, a Hefele utca irányából az átjáró is zárva van, ahogy mondtam, 23 óráig. 16 óráig lesz zárva, illetve 20 és 23 óra között a Petőfi Sándor utca, Kiskar utca közötti szakasza. A menetrend szerinti járatok a buszállomásra behajthatnak. A Kiskar utcai Selkút és a Bevásárló udvar rendőri irányítás mellett közelíthető meg. Aztán 22 óráig zárva van a Kenderesi utca, a Bartók Béla utcától a Liget utcai Fahídig. A Deák étterem a Liget utca irányából megközelíthető, a Liget utcai hidat nem zárják le. Ezekre a lezárásokra mindenképpen figyeljünk oda, ha pedig van infója, ha látod valamit, azt írja meg nekünk, az elérhetőségeink a szokásosak. A 97.7 Rádió egyen a folytatásban már a Why Don't We érkezik, ez a Falling. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

Egy újabb programötletet hoztam a 97.7 Rádió Egyen. A Szavária Múzeumban a mai napon 15 órától kiállítás megnyitó várja az érdeklődőket. Párhuzamok a két Reisman címmel. A kiállítás Kincses Károly sok ezer tételt számláló páratlan fotográfiai gyűjteményének mintegy 200 fényképét bemutató egészen egy

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahogy minden héten, úgy ma is folytatódnak a strandsportnapok Szombathelyen a Tófürdőn. Ezúttal 14 órától egy búvárverseny veszi kezdetét két számban is. Jó szórakozást, jó csobbanást mindenkinek. Alex Warren már itt is van a 97.7 Rádió egyen, ez az Ordinary. And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: mai délimix végére értünk itt a 97.7 Rádió 1-en, úgyhogy egy kis időre én most elköszönök, viszont mutatom, mivel indítjuk a következő órát. Ez Martin Garrix-szól a Butterflies, amit mindjárt meghallgatunk. Maradjon velem a folytatásban is. Én Farkas Beni vagyok. Hello, Szombathely!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Benivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7

Szép délutánt, jó rádiózás Szombathely, én még mindig Farkas Beni vagyok, a folytatásban is hozom az igazi mai slágereket, és hozok egy programötletet, július 25-én rendezik idén a Strandok éjszakáját, ami még 2010 nyarán indult, a Magyar Fürdőszövetség indította ezt a programsorozatot, a céljuk pedig az volt, hogy megismertessék és megszerettessék a hazai fürdőkultúrát a magyar és külföldi fürdőzőkkel. Ezen felül szerették volna azt is megmutatni, hogy a fürdők társasági élet színhelye is lehetnek az ilyen rendezvények kapcsán. Ezúttal is a rengeteg strandon különleges programokkal várják az érdeklődőket július 25-én, úgyhogy már most érdemes utána nézni, hogy hol szeretnénk tölteni a Strandok éjszakáját. A 97.7 Rádió Egyen Lady Gagával folytatjuk, érkezik a Dead Dance.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és jelenleg is tart az ebb összeírás Szombathelyen. Az adatszolgáltatási kötelezettség minden kutyatartóra és kutyatulajdonosra vonatkozik, azokra is, akik korábban már bejelentették kedvencüket az önkormányzatnál. Az adatokat legkésőbb december 31-ig kell benyújtani. A szombathelyi közigazgatási területén tartott kutyák tulajdonosainak, illetve tartóinak az ebb összeíró adatlapot elektronikus úton kell benyújtaniuk az önkormányzathoz. Fontos, hogy minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni. A 97.7 Rádió egyen fázból érkezik, itt a Good Life.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és idén is lesz Campus Fesztivál Debrecenben, és idén is lesz Rádió egy Stage. 4 napon át a legnagyobb hazai és nemzetközi előadók felejthetetlen koncertje várja a Campus Fesztiválra látogatókat, és természetesen a Rádió egy Stage-en az igazi mai slágerek is felhangoznak, úgyhogy velünk is lehet találkozni, egy kis Rádió 1-es hangulatot szállítunk július 22 és 26-a között. Minden részletet megtalál a rádió1.hu-n, itt a 97.7 Rádió 1-en pedig Félix Jenis Súsz közös a szól, here walk with me!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

VB percekkel folytatjuk a 97.7 Rádió Egyen. Hát két mérkőzés maradt hátra az idei világbajnokságról. A mai napon rendezik a bronz mérkőzést, a bronz csatát, a csalódott csapatok mérkőzését, vagyis Franciaország Angliával csap össze 23 órától. Hát jó szurkolást mindenkinek! A folytatásban a 97.7 Rádió Egyen pedig Martin Gerix érkezik már, ez az Animals.

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom. Az igazi mai slágerek azonban továbbra is nálunk szólnak, úgyhogy maradjanak a Rádió 1-jel, holnap pedig találkozunk a szokott időben. Én Farkas Beni voltam, hello szombathely!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

egy, csak igazi mai sláger megy. Július 18-a van, szombat, jó idő, minden okunk megvan a pihenése. Justin Bieber és a... Stay szólt itt a Rádió 1-en, a Kid Laroi-jal közös dal, amit nagyon-nagyon szeretünk, és egy picit felpörgetjük most a ritmust, nem amit elalszunk, bepunnyadunk, mert azt is lehet, remélem, hogy senkinek nem kell munkába sietni, Rádió 1-esek, ha még vezetni kell, akkor balesetmentes kilométereket, a mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, nem változott az elérhetőségünk sem, 0620-3-111-111, egy vidám holland fickót hozok, DJ producer, superstart, ő Sam Felt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Július hónap fontos popkulturális történése volt, hogy végre fellépett Rihanna. Színpadon lehetett látni az énekesnőt, múlt vasárnap történt. Jay-Z bulián, Yankee stadionban, New York Cityben természetesen, két szám erejéig csatlakozott a rapperhez a koncert elején. Először a 2009-es közös lágerüket, a Run This Town-t adták elő. Egyébként ugye Jay-Z volt az, aki felfedezte Rihannát, ne felejtsük el. Ezen kívül egy saját dalt adott még elő Rihanna a régmúltból, ugyebár hát még csak onnan tud, mindenki nagyon várja a készülő új albumot, ami hát nem tudjuk, hogy elkészül-e valaha. További sztár vendégek is voltak az est folyamán, Beyoncé természetesen, Jay-Z felesége, és Pharrell Williams is tiszteletét tette a 44 számból álló Monsta koncerten. Rihannát hozom, és egy nagy klasszikust a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opelite-ban, fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki, Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy de be kell mutatkoznia, hogy mivel is foglalkozik pontosan. Hozom már is az Opelite-dal.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Halló, csók a családnak! Én Marci vagyok, éppen Ráckevén van egy akkora parti.
0: És úgy gondolom, hogy te ott Ráckevén a legnagyobb parti arc lehetsz.
1: Nem.
0: De hangalapja neked tuti, hogy van valami vicces beceneved a haverok által. Tehát téged tuti, hogy nem a keresztneveden hívnak, hanem úgy, hogy...
1: Én voltam már fűtojás korábban.
0: Fűtojás, abszolút passzol. Igen, ennyi?
1: Őszinte leszek, tényleg ennyi. Van másik haverem, hogy taksinak hívjuk, mert hatalmas a füle.
0: Hú, micsoda csapat.
1: Mégis a rádió egyet hívjuk, hát ez mekkora megtiszteltetés, már is fel is veszik nekünk a telefont. Nagyon szépen köszönjük.
0: Tapsi, de... fűtojás, nem tudom, kik vannak még ott. Picit olyan, mint a Harry Potterből a animágusok, amikor állattá változtak.
1: Holnap lesz a barátom szülinapja, akinek a partiát ma tartjuk. Rófnak hívják a tulajdonosnak, aki itt van.
0: Sötét nagy úr is
1: megvan. És a házában tartjuk a Donátnak a születésnapját. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kíván, ezek 18-dik lesz neki, hát füle érjen bokáig.
0: Édes pofám, Donát, Isten éltessen sokáig. Neked küldök egy dalt, mindjárt jó, mutatod egy kis ízelítőt belőle, aztán bulizhattok rá ott a kertben.
1: Nagyon köszönjük szépen. I don't need a camera to capture this
2: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
4: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Maggi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Márti, Magdi vagyok.
0: Hello!
1: Szeretném megkérdezni tőled, hogy nézed-e a VB-t.
0: Félszemmel, de a ma este az érdekelni fog, meg a holnap. Hát, tudod, ez olyan, mint amikor az olimpiát is nézed, még akkor is, hogyha az adott sportágat nem követted. Ez olyan, mint a sportesemények Oscar-díját adója. Hát lehet, hogy nem a legjobb hasonlat, de fogom nézni.
1: Megkérdezheted, kinek drukkolsz?
0: Megkérdezheted, de kimegyek az utcára, aztán lehet, hogy salátalevelekkel meghajgálnak. De ma britteknek szurkolok.
1: De holnap a spanyoloknak kell drukkolni.
0: A Messit nem kedveled?
1: Én nem szeretem egyáltalán.
0: Uh-huh.
1: Nem, engem nem érdekel.
0: Uh-huh. De te csak a Lola Youngtól szereted azt a dalt, hogy Messi. Oh,
1: igen.
0: Azt én is egyébként. Na. Egy Ray Dalton dalt most neked küldök, aki viszont, hát várjál, milyen amerikai a Ray.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Na, szia!
0: És jelenleg Németországban turnézik, nagyon a sportrajong, úgyhogy biztos követi majd a VB-t.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió egy Live Mix és a Cookie-féle Before és After Party Show is megújult. A nyára való tekintettel két órások lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: játékok mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bár még csak az évnek a felénél járunk, ilyenkor is szoktak már összegezni a koncertturnékat árgus szemekkel figyelő közvéleménykutatók, például a Polestar, szóval kidobták a féléves toplistákat. Lady Gaga és a BTS brutálisan tarolnak Észak-Amerikában. A BTS konkrétan letaszíthatatlan a trónról. Lady Gaga a The Mayon Ball turnéjával a második helyen landolt Észak-Amerikában, 87 millió dolláros bevételt tudhat maga mögött. A top 10-ben egyébként olyan arcok pörögnek, mint Bad Bunny, Bruce Springsteen, az Eagles és Cardi B. Hogyha távolabbra tekintünk, hogyha világviszonylatot nézzük, ott már Bad Bunny diktálja a tempót az első helyen. A srác több mint 225 millió dollárt gerebjézett össze. Hozom Lady Gaga

0: A Rádió Egyen hamarosan. Egy olasz DJ producer Hypoton érkezik, és a Norma Jean Martinnak közös Out of My Head, Cookie 5 órától mixel, jön a Before Party Show, és hogy hol lehet találkozni a többi Rádió 1-es DJ-vel, melyik fesztiválon, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, Kuki is érkezik majd 5 órától Before Party Show Summer Edition, 2 órán át mixel majd a Mösziő, aztán élő kívánságműsor is lesz, 8-tól diszkósít, 9 órától pedig World is My Radio Show.

0: Millért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépéseit a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozzá nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Svéd popa folytatásban Zara Larsson is a nagy kedvenc, a Last Life. Holnap foci VB döntő, Spanyolország-Argentina, és hát most először a foci VB történetében nagyon komoly zenei történések kísérik a sporteseményt. Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise, elképesztő szupersztárok fellépnek, és az amerikai halftime show, Super Bowl halftime show mintájára itt is lesz egy ilyen, a Coldplay frontembere Chris Martin rendezésében Madonna, Justin Bieber, Shakira és a dél-koreai BTS csapata. Hát, ki kellett itt nyitni a pénztárcát elég rendesen, kifizetni ezeket a haknikat. Szezám utca és a Muppet Show bábja is fellépnek. Én mindig kevertem a karaktereket, úgyhogy most aztán végképp bajban leszek. Úgyhogy izgalmas, popkulturális szempontból mindenképpen izgalmas ez a hétvége. Jön Zara Larsson!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan mixband két órán át, Monsieur Cookie-val. Csörünk, úgyhogy ezt most felveszem. Hello!
1: Ilyen drágaságom, a játékra szeretnék jelentkezni. Ó, hát ez... vagyok állandó hallgatótok.
0: Az most nincsen.
1: Most nincs?
0: Mm-mm.
1: Hát akkor az a legjobb, hogy hallottam a hangodat, akkor most örülök, hogy veled beszéltem. Nekem ez egy ajándék.
0: Hát örülök, ha így fogod fel. Én is örülök, hogy csörögtél.
1: És mikor lehet játszani, fiam?
0: Jövő héten lesznek legközelebb játékok.
1: Én csak örülök, hogy veled beszéltem.
0: Én meg örülök, hogy csörögtél, szia. Strandfesztivál játék jövő héten napközben lesz. Én, Kismerti most el, Cookie pedig nem sokára egy könnyed Alley-hop kíséretével megjelenik itt a stúdióban. Legközelebb vasárnap délelőtt rádiózhatunk együtt. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió Egyes, úgy tűnik, hogy videóklip is lesz, bizony. Striptizek benne. 10 nézettsége, majd 12. De ennő striptizni, millió nézettsége lenne, ugye? Hajjá, van egy újabb darunk.

kedves hallgató, küldött egy videó Viberen. Szia Kuki, most Milanova kamionozunk a Pipikével, jók a zenék, te vagy a legjobb, üdv Pipike és Tibor, és a kislány táncol a széken. De jó, vele is érte nekem, hogy milyen volt ez a kis Noran Pure. Csak eltűnt az üzenet, nem tudom, mi van itt a Viber falunk, de valami nem stimmel, na mindegy. Szia Kuki, szeretnék neked egy zenét kisfiamnak két második születésnapjára, ami július 13-e volt, Kárcsikának egy zenét,

Köszönjük szépen, hogy írtál. Jó? Üzenem Norbinak is, hogy igen, élőben vagyok, Norbi. Igen, élőben. Nyugodtan írhatsz nekem, jó, drága barátom? Állja, menjünk tovább! Érkezik egy újdonság, ami isteni. Mindenhol number one. Szerintem Magyarországon hamarosan. Az is lesz. Jön akkor, another 45. Nem fordítva, Kuki, another 54. By 4. 6-7. A szám címe Talk to You. Hidétek nekem, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. Hangjára maximális santesek érvezni ezt a fantasztikus újdonság. Itt a rádió, hogy jön a hol, csak igazi ma is lágjár megy. Talk to You! Azt csinálom.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába!
0: Legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

medence, szól a Radio Edge. Jó nektek, higgyetek nekem! Viszont jövő héten egy kis leülés érkezik, jó, azért nem kell gondolkodni, hogy a mínusz 10 fok lesz, hanem 26 fok várható hétfőtől csütörtökig, jó? Érkezik egy újdonság, imádom azt a muzsikálenek fiúk, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain. Na, ez pont eső. A nesen ez eső most még jó, csak szeptember tűnik, hogy az ősz. Nem szeretem, de mindegy. Viszont ez a zene kitűnő, lányok fiúk, a legújabb Fischer itt a rádió, hogy ilyen a szám címe, még egyszer elmondom. Rain! Gyerünk!

Csak így az ima is legjárna egy, helyesbítem meg, amikor mondtam, hogy nesen ez első szeptemberig, úgy gondoltam, hogy napközben éjszaka esen, hogy a természet ugyanom is a működni jó, mert kaptam egy SMS, és jogos volt, hogy ez egy kicsit durva lenne, hogy szeptemberig ne esne az eső. Viszont még egyszer hangsúlyozom, jövő tenyő egy kis leülés, 26 fok várható, jó? De még egyszer mondom, és értetően esen ez eső, de csak éjszakán, jó? Napközben az emelek tudja kicsit menni.

0: Befoy Datom, Elmontratom, Dochi, Ish Anxiety.
1: Anxiety, keep on trying me.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
5: Navi?
6: Na jó.
4: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
5: Ú, de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
4: gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha vége, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
6: Napraforgó olajban.
4: Napraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
6: Navancslé.
4: Navancslé. Jó, navancslé, napraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
5: Igen,
4: persze,
5: igen,
4: ők fizetnek.
6: Persze.
4: Igen. Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Mi fújtuk az orrát.
4: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál kifelé, az is nagyon jó, mert az is az
6: és
4: nagyon
6: szeretik. És eztek egy kis rablóhúst.
4: Jó, hamis gulyás rablóhús.
5: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
6: Egy jó navokádó saláta.
4: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
6: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
4: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
5: Igen, ha jöttök, másnap.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió

0: esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Ben, this is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Telefonálni a 0620 111 113, és ameddig nem érkezik az első telefonáló, zenélünk, érkezik egy Sheeran Camera, Cyril Remix-el.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten tele

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
5: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
6: Válaszd a gazdagon felszerelt Nissan Qashqai Accentát már 8.990.000 forinttól, vagy használd ki a kedvező, akár 1% THM finanszírozási ajánlatot, 12,3 szolos digitális kijelzők, vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto, kétzónás automata klíma, tolató kamera és intelligens biztonsági rendszerek. Minden adott a magabiztos vezetéshez. Nissan Qashqai. Most az Autovalis iniciálnál. Szombathely, Vásártér út 3.
0: Mert a három DJ legend.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, szia, hogy hívnak téged?
2: Lukács vagyok.
1: Tessék?
2: Lukács.
1: Lukács, oké. Okay. Lukács, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok.
1: Na, az a jó. Szeretnél valami üzenni, ugye, jól tudom?
2: Igen, hogy nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.
1: De kinek?
2: A nagyannának.
1: Nagymamának?
2: Igen.
1: Jó. És most bocsánat, ezt kérdezem, él még, ugye, nagymamád?
2: Igen.
1: Jó van. Akkor sok-sok boldogságot kívánok neki, neked pedig egy jó estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao-ciao, szia-szia, jó legyél. Érkezik nálunk egy kis újdonság, Cemen Pala, Gene, Boys Noise, a szám címe Dracula. De jó, nem? Dracula. Ez egy jó film, csak nem szabad nézni túl későn. Na jó van, inkább zenélünk, kukikám.
0: Cookie Weekend Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most. Cookie csak rád vár.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Enikő vagyok, halló!
1: Szia, Enikő, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok, drágám, és titeket hallgatlak, imád a kedvenc rádió, rádió egy.
1: Nagyon
2: kedvenc
1: jó.
2: Rádió.
1: Nagyon jó. Na.
2: Te meg a kukil, te vagy a kedvencem.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, jól és így. Kértöltelem Ray, és a szem címe Ray is my husband. Kinek szeretnéd küldöni? Parancsolj!
2: Neked, meg édesanyámnak.
1: Na, és mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Oké. Okay. Én köszönöm szépen a telefonát, és kivarok neked egy szuper kedves estét, jó?
2: Köszönöm szépen. Neked is.
1: Köszönöm. Szia, szia.
2: Köszönöm. Szia.
1: Hello, hello. Pörögünkön egy ott érkezik Ray, és a szem címén Where is my husband? Itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, élő kívánság műsor 20 óraig, a barátusra végén üséges telefonálunk. Nem tudom, hogy csinálni, mindig még körüladásban valami TikTok van, szerintem, vagy TikTok.

0: Oké.
1: Okay. Időjárás.
0: Kinek szóljon a szemfedek? Akinek szeretne küldeni?
1: Mindenkinek, aki kerti munkát végez. Egy jó. Kis energiának.
0: Oké. Okay. Megbeszéltünk órám. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, és jó festést, jó?
1: Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Ciao, ciao. Én nem festem, csak zenélek nektek. Érkezik el újabb szemfeld, és a szem címe Heart Like Mine.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégéig. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, Gábor. Szervusz, Gábor.
2: Szervusz, Kukikám, nagyon jó fej vagy.
1: Köszönöm.
2: Amúgy is érted. Imádom a zenédet, érted. Mindig jó voltál, és ahol is maradjál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Na, kértel tőlem The Weekend, és eszem címe Save Your Tears. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Hát akkor a benn dolgozom most éjszakás nővéreknek, és itt a szobatársaimnak.
1: Oké, rendben.
2: Jánosnak, Tibornak, és te téged hogy hívnak?
1: Kuki.
2: Nem, a szobatársak kérdeztem, de úgy látom, lehet, hogy be van az, ha nem szám. Kereszteved, mi? Hogyan már? Nem hallja.
1: Jó, nem hallja.
2: Minden, lényegtel.
1: Jó, oké, rendben, uram, köszönöm szépen a telefonat, és jó búlást kívánok neked, jó?
2: Köszi szépen, köszi.
1: Ciao, szia. Ciao. Az egyik Viber üzenet, kit szólanak, fiúk, szia, éppen pécázunk itt Hortagon, és külön neked jó kis zenét a feleségemnek, Galo barátomnak, Janosnak, a másik oldalra, ja, nekik, Anit, nekünk már van hal. Köszönöm érte nekünk, József, rendben. Én ezzel búcsúzom tőletek, lennök fiúk, ma este találkozunk személyesen Szombathelyen, holnap újra itt a Rádió Egyen 17 órától. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyett.

0: hazai élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
3: Navi.
4: Na, jó.
2: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
3: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
2: Egyébként az jó, igen. Vége ne bukta legyen. Ja, és a vége tényleg, a vége. Igen, legváros bukta. Pici úrka, kis harászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
4: Navraforgó olajban.
2: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
4: Navancslé.
2: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetik?
3: Persze, ők fizetnek.
2: Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracs és Tibor lesz a pincéred, akkor...
3: Kifújtuk az orrát.
2: Pincérünk, Navracs és Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, Feri, az is nagyon jó, mert az is az
4: és
2: nagyon szeretik.
4: És eztek egy kis rablóhúst.
2: De jó, hamis gulyás rablóhús.
3: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
4: Egy jó navokádó saláta.
2: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
3: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
4: Ki jön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
2: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
3: Igen, ha jöttök, várnak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Homboy PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, my damon, hermadat, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, mélyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, ez a Rádió 1, csak igazi, ma is láger, mely diszkosít, Radio Show, DJ Junior nélkül, de DJ Junior mixére, bárjátod is jó magam, Homboy PG.
7: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én ezekben a pillanatokban már természetesen Siófokon vagyok, hiszen már délután lementem oda a bizonyos végközép országos találkozón miatt, aminek a ma esti folytatása a Dance I Said lesz, én Bárány Attila vagyok. Természetesen csak félőben a Rádió 1-en.
6: Egyből Alex Kenji lemezével kívánok kellemes rádiózás ma estére itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger meg a Diszkósít Rádió Show-ban.

Tulajdonképpen írja nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és egyébként egy csomagon, egy linken belül elküldöm a 2026 első 6 havi saját produkciókat. Most pedig már is menjünk tovább, jön DJ Junior egyik sajátja, Gadjo, So Many Times itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkos kérdősóban.

0: Turbit Laci lesznek, ugyanakkor a padavanyaim ott lesznek olyan DJ-k, akiket nem feltétlen tudok említeni név szerint itt a Rádió 1-en, viszont az mindig is kérdés volt, hogy mikor fog indulni a buli. Kérem tisztelettel, ahogy a nagy színpadon véget ér a produkció a Siófoki strandon, utána rögtön feldőbörögnek a hangfalak az arénában.
1: Jut eszembe szombat révén, ahogy vége a mai adásnak, én már is rohanok bogásra, ugyanis 22:00-kor felteszem az első lemezt. 3 órát fogok tekerni, szóval tessék megérkezni már egész korán és egészen sokáig ott maradni. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb DJ Junior sajáttal, de annyira, hogy ez semmi más nincs odaírva. DJ Junior Day by Day érkezik itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosítő.

minden buliban mostanában, hogy meghallgassa, hogy mit is játszok, az csekkolhatja a YouTube csatornámon, kikerült az 50. születésnapi mixem, ami egy live és 4 órás YouTube csatorna, Hanvai PG, most pedig már is megyünk tovább, illetve búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió 1-en, a Diszkosi Tédosó. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: ajtók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Helyi kulturális percek.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Kulturális híreink következnek. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egészen nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés és készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik is. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imásfilmjének központi jeleneteit Szattán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa, írja Vaol. A készülő imásfilm a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Július 24-e és 26-a között rendezik meg a Szent Kult Fesztivált Vasváron, ahol a Szent Kúti színpadon és a Szent Kúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvárné Főiskola szervezi azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, és népszerűsítse a kulturális értékeket, valamint gazdagítsa Vasihegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges, számol be a Vaol. Elhalasztják a falunapot Győrváron. A várható viharok miatt július 25-én tartják meg a programot, írja a település közösségi oldalán. Az egésznapos rendezvényt főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A program főzőversennyel indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidám park, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vattacukrot is készíthetnek. Több éves kihagyás után ismét Csákány Doroszló nyitja meg Kapui Gyúrján János karácsonyi meseháza, írja Vaol. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. Köszönöm figyelmüket! Az elmúlt percekben a kulturális hír összefoglalót Ficsóri Erikától hallották.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítom a szombati különkiadásunkat. Négy DJ jön innentől, négy órányi mix és nagyon sok újdonság. Mellettem a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Remélem mindenki felkészült a szombat estére. Hoztam nektek rengeteg jó zenét. Itt is van az első, ami Sam Felt egyik újdonsága. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Szombat van, úgyhogy egészen éjjel egyik szól az adás. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től és éjféltől. Lesz egy különleges guest mixünk is. Pont a múlt adásban taglaltuk ki, hogy milyen jók a nappali bulik. Lesz egy ilyen Hugellel is Budapesten.
1: Igen, és sőt, Hugell egyébként nem is vállal éjfél utáni bulikat. Én ezt tudom róla. Szeptember 18-án jön Budapestre, és én ennek nagyon örülök. Nekem már megvan a backstage jegyem, úgyhogy én már boldog vagyok.
0: Úgy de jó!
1: Úgyhogy majd ott a csajok mellett majd ott fogok állni, mert ugye Hugell elég híres lett erről, hogy csajok veszik és jó csajok veszik körül, úgyhogy majd ott fogunk Gerivel áldogálni.
0: Úgy legyen!
1: Na, most pedig David Guetta és Hugell közöse a Shine-nal megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmer Radio Show-ban. Megéri

0: és a Kelenti, Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban szombat este, a Loving Arms lemez játszai mögött, és egy nagyon különleges, egy nagyon cool zene jön most.
1: A remixelő ne zavarjon meg senkit, a külföldi Brandonról beszélünk, egy Sam Sara és a Jala FG, ezzel megyünk tovább Brandon remixébe, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: A lemezjátszói mögött, és ha szeretnétek a Rádió egy DJ-kel élőben is bulizni, megtehetitek méghozzá a jövő héten Debrecenben, a Campus Fesztiválon, a Rádió egy stage-en. Remélem, hogy ott is jó sok Rádió egy hallgatóval találkozunk, és hát a következő zene ott is szólni fog, ez 100%.
1: Hát akkor el fog szólni, hogy leviszi a hajadat. Az de tényleg, Dunapart Festen ezt leteszteltem, valamint elég sok nagy buliban játszom mostanában. A nyár erre szuper lehetőséget ad. Ez szerintem így lesz majd a campuson is jövő héten. Na de mindegy, most itt fogom lejátszani. A Rádió egyen a World is Man Radio Show-ban, úgyhogy a Project nem éppen újdonsága, de új remixében következik a Control. Itt a Rádió egyen a World is Man Radio Show-ban. I just lost all control.

0: Itt a Rádió 1 és a The Design Radio Show, és a szombati különkiadásunkat szokás szerint a Laughing Arms indította be. Andri, Zseni voltál ma is, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten folytkör. Köszönöm, Geri, kitartás, sziasztok.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Newbie.
2: Bírod még? A The Design Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: vonal. A Rádió Esztégyen, a lemez játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Helyi kulturális percek.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Kulturális híreink következnek. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egészen nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait, visszatérnek korábbi közönségkedvencek, és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés és készül az Ízeum épületére, és készül közösségi mozaik is. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma pedig folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imásfilmjének központi jeleneteit Szattán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa, írja Vaol. A készülő imásfilm a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Július 24-e és 26-a között rendezik meg a Szent Kult Fesztivált Vasváron, ahol a Szent Kúti színpadon és a Szent Kúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Névfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, és népszerűsítse a kulturális értékeket, valamint gazdagítsa Vasihegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges, számol be a Vaol. Elhalasztják a falunapot Győrváron. A várható viharok miatt július 25-én tartják meg a programot, írja a település közösségi oldalán. Az egész napos rendezvényt főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A program főzőversennyel indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidám park, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vattacukrot is készíthetnek. Több éves kihagyás után ismét Csákány Doroszló nyitja meg kapuit Gyurján János karácsonyi meseháza, írja Vaol. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. Köszönöm figyelmüket! Az elmúlt percekben a kulturális hír összefoglalót Ficsúri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, fantasztikusan jó zenéket hoztam. Alex Kendrick és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Itt a Rádió Egyes World is Mine Radio Show szombat este, mellettem nyúlik a lemezjátszói mögött. 2003-at írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata, a Masters at Work. És a Work, hát azóta jó sokan feldolgozták.
1: Én nem tudom, hogy hány verzió készült ebből, szerintem 152.728 darab. Én a 228-at hoztam most el, én imádom ezt a verziót. Egy olyan dögös house alapot kapott, amivel én azt gondolom nem kell vitatkozni. Alapból is egy zseniális felvétel, viszont ezzel a droppal, amit aláraktak, szerintem egyszerűen nagyon menő lett. Úgyhogy tessék feltekerni a hangerőt.

0: 91-et halljátok, ez a Word is Mine Radio Show szombat este. Mi a most nyúlik?
1: Nicky Romero, Nero és a Like Home is ebből egy egészen speckó Tujamo remix, ami nem olyan régen jött ki pár héttel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy abszolút itt a helye, sőt az összes fesztivál rádió 1-es bulin fogom majd tolni. Ez az egyik visszatérő sláger itt a Rádió 1-en.

0: Bird is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. New Week szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Én egyenesen innen Bőssre megyek Szlovákiába, és onnan pedig le Siófokra a plázsra, úgyhogy hatalmas buli lesz mind a kettő. Várom nagyon.
0: Engedünk is hajrá, jó bulikat, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Antonio.
2: Bírod még? A Bird is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: parton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, Antonio viszinálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti.
1: Szia, Geri. Sziasztok, Rádió 1-esek. Kezdjük rögtön egy olyan zenével, amely szó szerint nem megy majd ki a fejetekből. Ez nem más, mint Hypaton és Norma Jean Martin közöse, az Out of My Head, méghozzá Antonio verzióban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio

0: Side Piece és a Cry For You szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: A folytatásban jöjjön egy nagyon jó kérdés. How does it feel? Hogy milyen érzés, amikor igazán beindul az este? Gyertek, mutatom is a felpörgetett választ. Érkezik Dub Dogs és Fezó közöse a How does it feel a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en.

the World Is Mine radio show on Radio 1.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Build His Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: 2026-os Antonio Remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en szombat este. Na, Anti, mit teszünk rá ellen?
1: A World is Mine Radio Show harmadik körében még egy igazi house klasszikus érkezik, csak hogy tovább fűtsük a hangulatot, de egy brutálisan friss modern köntösben. Hallgassátok, ez a Funky Green Dogs és a Fired Up Malon Morez remixében itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Build His Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Néhány percig még Antonio a lemezjátszóknál. Te merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et, jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától.
0: Sziasztok! Bob Sinclair jön Kiesával, ez az I Can Wait, aztán pedig éjféltől a Guest Mixben Front of You a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Show starts now.
1: Elmúlt évfél, nálunk viszont ilyenkor sincs megállás. Hello mindenkinek, Front of You guest mix-el jön a következő egy órában. Az elején ez Gissa és a Too Much For Me.

0: a Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, de jó kezdés Teddy Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig nálam is jönnek egymás után, tényleg a legjobbakat hozom. Többek között Joel Corey és Taylor Swift újdonságát is ebben az órában, most pedig egy rádió egy újdonságát. Regán Liliét, a Hear Me, amit indítok. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez rádió egy csak igazi mai sláger, vagy egy igazi fesztivál kedvenc, a Well Hello a halott pénz is az Emlékszem Sopronban, és ki az, aki igazi fesztivált csinált a saját lagziából? Hát legalábbis az elmondások szerint, mert hogy konkrét hírek, fotók továbbra sem jöttek ki Taylor Swift lagziáról, csak azt, hogy hát ugye olyan 1000 és 2000 közötti vendég volt, meg hát egyéb finomságok. Ez Zoppelájtől a Rádió 1-en. Aha.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nem állunk meg, nem duválunk feleslegesen, indítunk egy újabb nagy kedvencet. Konkrétan most Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, ami érkezik, és ne feledjük, ezen a héten újra fesztivál hangulat, vagyis hát jövő héten, de hát én már ebben a feelingben vagyok, mert hogy jön a Campus, természetesen Rádió Stage-el.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy hatalmas kedvenc. Picivel 2 óra előtt járunk, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek 5-től 7-ig ma Kukival, aztán pedig jön a kívánságműsor. Most pedig a Shouse-szal folytatom. Ez a Won't Forget You itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi